velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Como siempre.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: A kötelékek többé nem fontosak nekünk. Egy ideje már egymásról is elfeledkezünk. Az egész rég nem

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

91.5 A jó választás. Contigo te vas a ser. 91.5 A jó választás.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Pörögj ránk! Panorádió!

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Reklám.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Minőség és bőtermés hozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
10: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéid.
10: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Unalmas a munkanap? Tedd színesebbé! Bannonpresszó hétfőtől szombatig a 91.5-ön.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra 15 perc van, és bele is vágunk a heti utolsó Pannonpresszóban. Szép napot még egyszer mindenkinek. Szeptember 12-e van szombat, és nézzük is, hogy mi mindennel fogunk foglalkozni a mai nap folyamán itt a műsorban. Hát szokásosan szombat lévén Kovács Géza klímakutatót fogjuk kapcsolni, és meg fogjuk tudni következő heti időjárásunkat, és a mai naphoz fűződő statisztikákról is beszámol a klímakutatónk. Bácsföldvárra is kapcsolunk majd Poják Gabriellához, ő a Pásztor István Alapítvány egyik támogatottja, vele fogunk majd beszélgetni, őt fogjátok megismerni itt a műsorban. A Moholra is kapcsolunk telefonon, a 12. Moholi Parasztolimpia részleteit fogjuk megtudni a szervezőktől. Az egészségpercekben pedig Nagy Gellért Bélával hallhattok egy beszélgetést, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Aki itt van veletek mai nap folyamán, az nem más, mint Balogh Sára.
2: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a 7 napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: magazinja.
1: Lifestyle magazinja.
2: Városnapot ünnepel Zenta a napokban. Az ünnepség, vagyis hát a városnapi ünnepi sorozat a zentai csata évfordulóján idén is az emlékharang megkongatásával kezdődött a Tiszaparton. Az emlékműnél az önkormányzat, a helyi intézmények, a testvértelepülések és a civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Az ünnepség ezután a Városházán folytatódott. A községi képviselőtestület díszülésén Zenta múltja mellett a jelen és a jövő is szóba került. Az ünnepi ülés egyik legfontosabb mozzanata a városi elismerések átadása volt. Két posztumusz Proúrbe életműdíjat is odaítéltek. Az egyik elismerést Dusán Nikolic ügyvéd, a másikat pedig Szügyi Imre, Kevi közösség szervező mezőgazdasági termelő kapta. Proúrbe életműdíjat vehetett át Verebes György festőművész, akinek munkássága évtizedek óta szorosan kapcsolódik Zentához. És ahogy említettem, több napon át ünnepli Zenta a városnapját. Nézzük is meg, hogy ma mi minden várja a résztvevőket, a kilátogatókat. A Népkertben kerül megrendezésre a Tiszakötő Gyermekfesztivál, ezután Ladány Bene 27 koncertje lesz majd a műsoron, Tűzi Játék, a Párnográszt koncertje és a városnapi ünnepség sorozatot DJ Csongor zárja majd Zentán a mai nap folyamán. Egyébként a program pontos leírását a pannonrtv.com oldalon is megtalálhatjátok.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

Afkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. Driving through the night, tears are running down my face.

0: do now?
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Panorádió. A te rádiód, a te hangod.

Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Presszó. A Pannonrádió lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
2: Megérkezett a lehűlés ide térségünkbe, ugye Szerbiában nap nagy részén azonban napos lesz az idő, de 22-26 Celsius fok között alakulnak a nappali csúcsértékek, de hogy milyen időre kell számítani a következő egy hétben, és milyen statisztikák fűződnek a mai naphoz, azt Kovács Géza klímakutató fogja elmondani nekünk, akit itt köszöntök a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is. Hát igen, tegnap végre megérkezett nagyon szép formában, csendes eső formájában az eső is, 6 liter esett körül Szabadka környékén, úgyhogy ez nagyon kevés, de ahhoz képest, hogy nem volt hosszabb ideje, ez azért valamilyen fontos mindenféleképpen. Ami érdekes, két nap alatt közel 15 fokot esett le a hőmérséklet, ugyanis szerdán még 34 fok volt, majd csütörtökön 26, tegnap mindössze 19 fok volt a maximális érték, tehát óriási zuhant. Egy igazi évszakváltó front van mögöttünk. Ennek az áramlási rendszerben ma szárazabb légtömegek áramlak, és az élénk északnyugati szélen nem lesz túl meleg, max 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap egy picit enyhül az idő, de ez csak rövid ideig tart, akár 24 fok is lehet, ugyanis egy gyenge melegfront ér el bennünket holnap, az esti órákban több lesz a felhő, a naposabb délelőtt után, majd hétfőn jön a hidegfront, ami ugyan nem hoz jelentős lehűlés, hát már nem is ülhetlen annyira, hanem van 22 fok körül esik vissza 2 fokot a hőmérséklet, viszont a reggeli éjszakai órában, tehát hétfő délelőtt esőre is van kilátás, úgyhogy a hétfő reggel nem lesz hideg, mert borongós lesz az idő, 15 fok körüli minimumokkal. Viszont holnap, tehát azaz vasárnap reggel viszont nagyon friss lesz, 10 fok alatti hőmérsékletek várhatók, a 8 fok körüli minimumok lesznek. Hétfőn tehát marad még az átlagnál kicsi hűvösebb idő, 22 fok körüli hőmérséklet, és akkor jön a jó hír, ugyanis kettő kezdve melegszik az idő, egyre távolabb kerülnek a ciklonok frontjai, viszont az áramlási rendszerekben általában nyugat, délnyugat felől enyhébb légtömegek érkeznek, és ez így marad, ez az áramlási rendszer egész jövő hét végéig. Úgyhogy meglehetősen gyorsan emelkedik a hőmérséklet, kedden már 26 fok körül alakulnak, sőt, szerda, csütörtök 28 fok körül értékek is lehetnek, és ez így marad, 25 fok feletti értékek maradnak egészen a hét második felében is. Nagyon kevés eséllyel lehetséges csütörtök este egy futó zápor, egy gyenge front hatására, de ez nagyon kérdéses, viszont nem hoz érdemleges lehűlés sem. Tehát általában változóan felhős lesz az idő, tehát valamelyik időszakban, tehát mondjuk rá szerda délelőtt lesz több felhő, délután naposabb lesz, akkor ugyanígy napos lesz a csütörtök, és váltakoznak így a felhők, de gyakorlatilag azért minden nap számíthatunk néhány órás napsütésre is. Ami az éjszakai lehűléseket illeti, azok általában 10 fok felett lesznek, többnyire 11 és 15 fok körül alakulnak. Jelenlegi számítások szerint a szerdai nap tűnik a leghűvösebbnek 11 fokkal, utána viszont később már kellemesebb 15-6 fok körül alakul a hőmérséklet. Mivel ezek a frontok jóval messzebb kerülnek, így érdemleges csapadék és időjárási fordulata következő hét második felében nem várható. Kellemes, hát mondhatnánk korai őszies időjárás várható. Ami a statisztikát illeti, a mai napon a leghidegebb volt 2004-ben mindössze 7-7-es fokkal, tehát ma egyébként 12 fok, 11-12 fok volt, tehát nem volt rekord közeli hideg. Ami a leghűvösebb kora délutáni órákat illeti, az 1978-ra esik, 14 fok volt mindössze kora délután. A legmelegebb 32 fokkal volt 2016-ban, 20-ban is, 23-ban. Hát ez messze most elmarad mindenféleképpen, és a tavaly egyébként 15 és 27 fok volt, nagyon szép, kellemes nap volt akkoriban. 100 évvel ezelőtt még ennél is jobb volt az idő, ugyanis 15 fok volt reggel, és 29 fokig emelkedett a hőmérséklet, nagyon szép, hát ez már inkább nyár végén, nyár utói időjárás van. Volt akkoriban is. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy ez a hűvös idő, hát meglepően hűvös idő számunkra, ahhoz képest, mire szoktunk. Ez kitart hétfő estig, vagyis hát keddig. Kettől kezdve viszont látványosan emelkedik a hőmérséklet, de 30 fokok már nem térnek vissza, viszont nagyon kellemes, kora őszies időjárás várható a hét nagyobb részében.
2: Hát mindenképpen érdemes magunknál tartani az esernyőt is, illetve rétegesebben öltözködni, ugyanis nem nagyon várható már 30 fok körüli csúcsérték. Nagyon szépen köszönöm, Géza, hogy elmondta az időjárást a következő egy hétre, illetve a statisztikákat is megosztotta velünk. Jövő szombaton pedig újra kapcsoljuk Önt.
3: Köszönöm. Minden jót kívánok.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbetüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen.

0: tanárod. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnatron Promet.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!

0: Posztolj,
1: Tanulj persze a Facebookon is. Kövess minket. Jönnek a lájkok. Közérdekű információt hoztam nektek, miszerint véradási akció van ma Szabadkán a Vöröskereszt helyiségében, a pontos cím pedig a fasizmus áldozatainak tere 3. A véradási akciót 8 és 11 óra között tartják, ahogy említettem az alábbi címen. Az érdeklődők számára egyébként ingyenes egészségügyi vizsgálatokat is biztosítanak a helyszínen, meghatározzák a testtömegindexet, megmérik a testmagasságot és a testsúlyt, megállapítják a szervezet metabolikus életkorát, a dohányosoknál megmérik a kilégzett levegő szénmonoxid szintjét, továbbá ellenőrzik a koleszterin, a triglicerid és a vércukor szintet, valamint a vérnyomást is. Nézzük ki, mindenki vehet részt a véradásban. Véradó lehet minden egészséges, 18 és 65 év közötti személy, aki egészségesnek érzi magát. Hogyha ebbe a korcsoportba tartoztok, akkor nézzük, hogyan kell felkészülni egy véradásra. Fontos, hogy a véradó kipihenten megfelelő mennyiségű alvás után érkezzen, előtte fogyasszon könnyű ételt és igyon folyadékot. Az olyan gyógyszerek szedése, mint a brufen, az aspirin, az andol vagy a paracetamol nem akadályozza és nem halasztja el a véradást. Azoknak, akik antibiotikumot vagy hasonló gyógyszert szedtek, a kezelés befejezését követően 10 napot várniuk kell, tehát ők nem adhatnak vért. Azoknak, akik alkoholt fogyasztottak, 6 órát kell várniuk, mielőtt vért adnak. Azoknak, akik az elmúlt 6 hónapban műtéten estek át, piercinget vagy tetoválást készítettek, 6 hónappal el kell halasztaniuk a véradást. Azoknak pedig, akiknek fogat húztak, 7 napot kell várniuk a véradásra. Az önkéntes véradási akciókon résztvevők számára egy további lehetőség is rendelkezésre áll. Regisztrálhatnak a vérképző őssejtek nemzeti adatbázisába. Az őssejt átültetés gyakran az egyetlen út a gyógyuláshoz, az olyan betegek esetében, mint például a leukémia. A regisztrációhoz egy rövid kérdőívet kell kitölteni, valamint egy kémcsőnyi vért kell adni. Az egész folyamat egyébként 5-10 percet vesz igénybe. Ehhez az adatbázishoz minden 18 és 45 év közötti személy regisztrálhat. Tehát elmondom még egyszer, ma véradási akció van Szabadkán 8 és 11 óra között a Vöröskereszt helyiségében.
0: Vajdaságban mi vagyunk a slágerek.

0: Lemaradtál egy érdekes interjúról?
1: Szeretnél képet is társítani a hanghoz?
0: Kíváncsi vagy a műsorban említett program részleteire? Kattints a Pannonpresso Facebook oldalára. Panorádió, te hangod.
2: 9 óra 48 perc van, és most megnézzük, hogy merre tevékenykednek a rendőrök, illetve mi a helyzet a határátkelő helyeken. Kezdjük is a rendőri jelenléttel. Szabadkán az Iván Szárity műszaki iskola környékén lehet velük találkozni, illetve a tűzoltó állomásnál, valamint a zsinagógánál, a tejpiacnál is találkozhattok a rendőrökkel. Ami pedig a határhelyzetet illeti, információim szerint egyik határátkelő helyen sincs nagyobb várakozási idő, se Magyarországról Szerbiába, se pedig Szerbiából Magyarországra. Hogyha pedig bennünket hallgattok is, valamilyen információtok van, amit szívesen megosztanátok velünk, akár rendőri jelenléttel kapcsolatban, akár határhelyzettel kapcsolatban, azt írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra. Tartsatok velünk a továbbiakban is, ugyanis 10 órakor hírekkel jelentkezünk, 10 óra után pedig kapcsolunk Bácsföldvárra. Egy Pásztor István alapítvány által támogatott személyt ismerhettek majd meg.
3: Légy rádióaktív, ír nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió, a te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannorrádió.
2: Reklám.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
4: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
6: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
9: Választások 2026.
11: Hétfő reggel kezdi el támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásokkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. A vajdasági magyar újrakezdés az egyetemisták mellett áll, olvasható a VMU Facebook bejegyzésében. Mint fogalmaznak, a vajdasági magyar újrakezdés támogatja a szerbiai egyetemisták rendszer szintű változásokat követelő mozgalmát és mindazokat a törekvéseket, amelyek egy demokratikusabb, tisztább, igazságosabb és felelősebben működő Szerbia megteremtését szolgálják. Meggyőződésük, hogy az egyetemisták hónapok óta tartó kiállása messze túlmutat egy generáció tiltakozásán, írja bejegyzésében a VMU. Pénteken kevesebb, mint egy óra alatt több tízezren támogatták aláírásukkal az Alekszandár Vučić Egyesült Szerbia választási listát. A béke megőrzésének, az ország gazdasági fejlődésének és az életszínvonal növelésének fontosságát hangsúlyozta Vučić, aki egyben megköszönte az állampolgároknak a támogatásukat. A választási listát Vučićon kívül többek között aláírták a szerb haladó párt elnökségének tagjai Zlatibor Lončar, Siniša Mali, Dragan Glamočić, Dubravka Đedović Handanović, Petar Petković és Irena Vojović.
9: Választások 2026.
11: Minden újszülött gyermek édesanyja pályázhat falusi ház vásárlására Szerbiában életkortól függetlenül, erről a szerb kormány döntött pénteken. A kabinet módosította az idei évre vonatkozó programot, amely visszanemtérítendő támogatást biztosít vidéki ház és a hozzátartozó telek megvásárlására. A változtatással az újszülött gyermekek édesanyjaira is kiterjesztik a pályázati lehetőséget, és számukra nem szabtak felső korhatárt.
2: Sport.
11: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata ma este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapat az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A meccs 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
2: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén. A legmagasabb nappali érték 22 és 26 Celsius fok között alakul. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, keleten időnként erős széllökések is lehetnek.
10: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó.
1: A következő percekben megismerhettek egy olyan lányt, aki közlekedési mérnök, és a Pásztor István Alapítvány tehetség kategóriájában támogatott is lett. Poyák Gabrielláról van szó, kapcsolunk is hozzá Bácsföldvárra. Köszöntelek itt, Gabriella, nálunk.
2: Köszönöm szépen, üdvözöllek téged is, a hallgatókat is.
1: Hát beszéljünk egy kicsit arról, hogy közlekedési mérnök vagy, hogyha jól tudom. Mi mindent takar ez a közlekedési mérnöki szakma?
2: Így van. Újvidéken ugye a Műszaki Tudományok Karán végeztem az alap és a mesterképzést, illetve most ugye doktori képzésen vagyok közlekedés szakon. Ebben ugye a doktori képzés szerves része, a végén ugye a disszertáció megírása, ezt azonban elég sok minden megelőzi, ami jócskán időt és pénzt is igényel. Jócskán ugye a cikkek és a konferenciákon való részvétel pénz, elég sok pénzforrás is igényel, akkor ugye ezzel fordultam a Pásztor István Alapítványhoz.
1: Még mielőtt rátérnénk arra, hogy mi minden szükséges az alapítványhoz, hogy támogatásban részesülj, hát mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy miért pont a közlekedés mérnöki szakot választottad. Hogyha jól tudom, akkor ez egy kicsit férfiasabb terület. Hogy kerültél te ehhez?
2: Hát amikor egyetemet választottam, akkor amúgy nem ez volt a listámon az első, amit beírtam, viszont amikor ugye megírtam a felvételit, akkor a listán való első szakra nem vettek fel állami költségvetésre, így azt írtam be, ami a második volt. És amúgy a Műszaki Tudományok Karán a közlekedés tanszéken két szak van, az egyik a postaforgalom és telekommunikáció, aminek amúgy az alap és a mesterképzését én végeztem, illetve van a rendes, úgymond rendes közlekedés, szintén alap és mesterszakon, viszont ugye hát nekünk a diplomákon ugyanazt írja, hogy mindannyian ugye közlekedésmérnökök vagyunk, és amúgy az egyetemen a szakunkon, hát mondjuk ilyen 30-70 arányban voltak a lányok, tehát jócskán többségben voltunk.
1: Többségben voltak lányok?
2: Így van, így van. A mi szakunkon mindenféleképp, a sima közlekedésen talán ott ilyen 50-50% volt.
1: Hát ezt nem gondoltam volna, de hát úgy néz ki, hogy a hölgyeket is érdekli ez a téma. Térjünk is rá, akkor ugye te a Pásztor István Alapítvány támogatásában részesültél tehetség kategóriában. Miért fordultál az alapítványhoz?
2: Ugye, ahogy említettem is, a maga ugye doktori képzés végén van ugye a disszertáció, viszont azt sok minden megelőzi. A legfontosabb kikötés a disszertáció bejelentéséhez az, hogyha egy tudományos folyóiratban jelentettünk meg cikket, és ez egy olyan tudományos folyóirat kell, hogy legyen, ami impact faktorral rendelkezik, tehát kiemelt fontosságú. És hát nem a legkönnyebb egy ilyen folyóiratba publikálni, ugyanis vagy nagyon hosszú a várakozási idő, tehát több mint fél évet kell várni az elbírálásra, akár egy évet vagy többet, vagy nagyon magas a publikálási költség. Tehát a publikálási költségek azok onnan indulnak, hogy nagyjából 1000 eurótól és fölfelé. És hát, hogyha megnézzük, hogy egy svájci, francia, német kutatóra is ugyanezek a feltételek vonatkoznak, illetve ránk, akkor hát látjuk, hogy azért nem ugyanolyan feltételek mellett indulunk. Ez mellett ugye vannak a konferencián való részvételek, ezek szükségesek ahhoz, hogy az egyes tantárgyakat ugye teljesítsünk, és akkor azon belül szintén kutató munkákat írjunk, és ugyanúgy a konferenciákon való részvételi díj, részvétel is ugye díjaljár, és ezek is hát ilyen 100 eurótól és akkor pár száz eurós összegek, és hát azért ezt valahogy ki is kell finanszírozni, tehát hogyha valaki állami költségen is tanul, ugye a doktori tanulmányokon az se abból áll, hogy most neki minden ingyen van, és minden megvan oldva, és neki csak tanulni kell, dolgozni kell, hanem itt azért bőven vannak költségek is.
1: És hogyan hallottál, vagy honnan hallottál a Pásztor István Alapítványról, és hát beszéljünk arról is, hogy ugye említetted, hogy sok költséggel jár ez az egész doktori disszertáció, illetve a tanulmányok is. Hogyan sikerült aztán végül ezeket a dokumentációkat beszerezni? Mi mindenre volt szükség ahhoz, hogy elindulj ezen az úton, és beadd a támogatási kérelmedet?
2: Hát leginkább a közösségi médiában láttam, ugye, mivel hát ez mielőtt én megpályáztam, már egy jó pár hónapja működött, ugye úgy tudom, hogy minden hónapban ítélnek oda ugye támogatásokat, és akkor a közösségi médiában hónapról láttam, hogy vannak támogatások többféle ugye kategóriában, és akkor hát úgy gondoltam, hogy megpróbálom, miért ne. Szoktam ösztöndíjakat pályázni, de idén valahogy ez nem jött össze ebbe a tanévbe, és akkor úgy voltam, hogy hát hogyha más ugye most nem áll rendelkezésemre, akkor megpróbálom a pályázást tenni az alapítványnál. A pályázást hát így online telefonon mindent meg tudtunk oldani. Ugye hát alátámasztottam azt, hogy igenis én a doktori képzésemen vagyok. Ez mellett ugye a vén, illetve a családomnak a papírjai kellettek, tehát ki van munkaviszonyban, ki nincs munkaviszonyban, illetve a személyes adatok, igazolvány, fénymásolatok, és nagyon jó volt ugye, hogy így mindent így online telefonon meg tudtunk oldani, tehát nem kellett minden alkalommal, hogyha esetleg valamilyen pótlásra volt szükség, hogy csak azért mondjuk felutazzak Szabadkára.
1: Hát mindent el lehetett intézni akkor könnyedén és zökkenőmentesen. Gabriella, beszéljünk még a jövőbeli terveidről. Ugye a doktori disszertációd folyamatban van. Ezután hol tudsz elhelyezkedni? Mik a terveid?
2: Hát igen, tehát most ugye még ez is egy elég, valószínűleg elég hosszú folyamat lesz a különböző bürokratikus dolgok miatt, ugye ezt eddig nem említettem, jelenleg a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán dolgozom tanársegédként, hát és idővel szeretnék följebb lépni a ranglétrán, de hát ez még eléggé a jövő zenéje, szeretnék egyelőre még így a disszertációra magára, illetve remélhetőleg nem sokára majd, tehát így egy-két éven belül a doktori tanulmányok befejezésére koncentrálni, és akkor, mint ahogy a véletemben eddig úgy mindig valahogy kialakultak a dolgok, akkor remélem, hogy most is úgy lesz.
1: Én nagyon szépen köszönöm, Gabriella, a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot neked, illetve a hallgatóknak is.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Programajánló. Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.
1: Szeptember 12-e van, és ma van az első segélynyújtás világnapja, amelynek a célja, hogy felhívja figyelmet az életmentő alapismeretek fontosságára. Az idei világnap középpontjában a migrációval összefüggő első segélynyújtás áll. A szerbiai Vöröskereszt szerint bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor szükség van a gyors segítségre. A balesetek, sérülések, rosszullétek vagy ájulások esetében az első 5-10 perc különösen fontos, amíg a mentőszolgálat a helyszínre érkezik. A segítségnyújtás előtt mindig meg kell győződni a helyszín biztonságáról, majd fel kell mérni az érintett állapotát. A szakemberek szerint a nyelvi vagy kulturális különbségek sem akadályozhatják a segítséget, egyszerű szavakkal, gesztusokkal és nyugodt kommunikációval is sokat tehetünk. A Vöröskereszt arra ösztönöz mindenkit, hogy sajátítsa el az első segélynyújtás alapjait és tudását időről időre frissítse. Ha egy vészhelyzetben nem tudjuk, mit kell tenni, a 194-es segélyhívó számon a mentőszolgálat telefonon is pontos útmutatást ad.
2: Hallgassd vissza a Presszóban elhangzó interjúkat a mixcloud.com/Pannonrádió oldalon, és a Facebookon is. Pannon Presszó.

akkor és most! Hey now, you're an all-star! Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
8: Választások 2026.
10: Hétfő reggel kezdi el támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásokkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. A vajdasági magyar újrakezdés az egyetemisták mellett áll, olvasható a VMU Facebook bejegyzésében. Mint fogalmaznak, a vajdasági magyar újrakezdés támogatja a szerbiai egyetemisták rendszer szintű változásokat követelő mozgalmát és mindazokat a törekvéseket, amelyek egy demokratikusabb, tisztább, igazságosabb és felelősebben működő Szerbia megteremtését szolgálják. Meggyőződésük, hogy az egyetemisták hónapok óta tartó kiállása messze túlmutat egy generáció tiltakozásán, írja bejegyzésében a VMU. Pénteken kevesebb, mint egy óra alatt több tízezren támogatták aláírásukkal az Alekszandár Vučić Egyesült Szerbia választási listát. A béke megőrzésének, az ország gazdasági fejlődésének és az életszínvonal növelésének fontosságát hangsúlyozta Vučić, aki egyben megköszönte az állampolgároknak a támogatásukat. A választási listát Vučićon kívül többek között aláírták a szerb haladó párt elnökségének tagjai Zlatibor Lončar, Siniša Mali, Dragan Glamočić, Dubravka Đedović Handanović, Petar Petković és Irena Vojović.
8: Választások 2026.
10: Minden újszülött gyermek édesanyja pályázhat falusi ház vásárlására Szerbiában életkortól függetlenül. Erről a szerb kormány döntött pénteken. A kabinet módosította az idei évre vonatkozó programot, amely visszanemtérítendő támogatást biztosít vidéki ház és a hozzátartozó telek megvásárlására. A változtatással az újszülött gyermekek édesanyjaira is kiterjesztik a pályázati lehetőséget, és számukra nem szabtak felső korhatárt.
0: Sport.
10: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata ma este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapat az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A meccs 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
0: Időjárás.
10: Szabadkán is környékén jelenleg 19 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén. A legmagasabb nappali érték 22 és 26 Celsius fok között alakul. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, keleten időnként erős széllökések is lehetnek.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Hírek, zenék, programok, Pannonpresszó.
1: Jó kis programot hoztam nektek, ami a hétvégén zajlik méghozzá Palicson, ugyanis szeptember 12-én és 13-án tartják a 36. szüreti napokat itt Palicson. A látogatókat helyi termékek, kézműves, kulturális és gyermekprogramok, valamint koncertek is várják ezen a két napon. Nézzük is párat a mai, illetve a holnapi napból. Délelőtt folyamán az állatkertben nyilvános állatetetés, illetve ismerkedés az állatokkal is lesz. Egész nap pedig gyümölcs és zöldség kiállítás, szüreti vásár, kézműves termékek kiállítása, baromfi és kisállat kiállítás is várja a Palicsra látogatókat. Egyébként a szüreti napok hivatalos megnyitója szombaton, azaz ma 14 órakor lesz majd a Vigadónál. Lesznek gyermekelőadások is, illetve ma fellép délután a Juhász zenekar, valamint a La Banda, újvidéki tambura együttes koncertje is lesz majd 19 órától, illetve a mai estét a Hari Mata Hari koncertje fogja zárni. Holnap is egész nap lesz kézműves termékek kiállítása, baromfi és kisállat kiállítás, de a szüreti napok vitorlása regattára is sor kerül a Palicsi tónál, valamint különféle gyermekelőadások, gyermekanimátorok foglalkozásai, gyermeknéptánc csoportok fellépése is lesz holnap. A vasárnapi napot pedig a Rávnica tambura együttes fellépése fogja majd zárni. Hogyha kíváncsiak vagytok a pontos programokra, akkor kattintsatok a pannonrtv.com oldalra, és ott a közérdekű programok között megtaláljátok a 36. palicsi szüreti napokat és annak programját.
0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
2: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amire fárt be.
0: Pannon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra, igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.

0: Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Pannon Presszó. A valódi koffein terápia.
1: Ha van kedvetek kirándulni, akkor még megtehetitek, ugyanis jó az idő, és hát megnyitotta a kapuit a Szikes-Móra-Halom látogató központ, Bivajrezervátum és Gólya menedékház. A különleges természeti környezetben kialakított látogatóhely Móra-Halom és Röszke között található félúton. A látogató központban kapott helyet a Dél-Alföld első hivatalos interaktív Natura 2000 bemutató helye, amely a természet értékeit a digitális világ innovatív eszközeivel ötvözi. A kiállítás célja, hogy a látogatók élményszerű formában ismerhessék meg a térség egyedülálló élővilágát, miközben megmarad a táj eredeti hangulata és értéke. A 360 fokos élménytérben madártávlatból felfedezhető a táj, majd játékos formában jelennek meg a környék jellegzetes állatfajai. A hangharang a természet hangjaiból komponálható dallamokkal, a digitális tanyasi terepasztal egy alföldi tanyaudvar világával várja a látogatókat. A holopiramis holografikus formában mutatja a nagy szék sósi kincseket, az interaktív színező falon pedig a saját készítésű színezett állatok kelnek életre. A relax szoba nyugodt pihenési lehetőséget biztosít, az applikációk segítségével elérhető rejtett AR elemek pedig új dimenziót nyitnak a felfedezésben. A beltéri programokat követően a látogatók bejárhatják a gólyás belső tanösvényt, kipróbálhatják a játszótér különleges kültéri elemeit, valamint körbesétálhatják a nagy széksós tavat, ahol 6 kilátó kínál páratlan panorámát. A Bivaj teraszról betekintés nyílik a bivajok istállójára és a tó különleges látványára is. A látogatóközpont egyébként 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között tart nyitva, hétfőn zárva van. Előzetes foglalással az alábbi időpontokban látogatható 10, 12, 14 és 16 órakor. Jegyvásárlás és előzetes foglalás a jegy.morahalom.hu oldalon lehetséges. A helyszínen egyébként készpénzes és bankkártyás fizetés is biztosított. Hogyha szeretnétek még többet megtudni a Szikes-Móra-Halom látogató központ Bivajrezervátum és Gólya menedékházról, akkor kattintsatok a panonrtv.com-ra, és ott minden infót megtaláltok róla.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: menni.
1: Kezdjetek szeretni.
0: Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
3: Bring the action.

0: on Britney, bitch.
1: Reklám.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nézzük is meg így a híradó előtt, hogy hol tevékenykednek a rendőrök jelen pillanatban. Azt tudom elmondani, hogy Palicson találkozhattok velük, itt Szabadkán a szerb soron, illetve a tűzoltó állomásnál, valamint még mindig jelen vannak az Iván Szárics műszaki iskolánál is. Határhelyzet nem változott, mindkét irányba járható, úgy Magyarországról Szerbiába, mint Szerbiából Magyarországra, úgyhogy ha kedvetek van egy kicsit kirándulni, akkor ezt nyugodtan megtehetitek, nem kell hosszú várakozásra számítani. Hamarosan híradó, utána pedig a 12. Moholi Parasztolimpia részleteit hallhatjátok itt a Pannon Presszóban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: A szerb államfő bér és nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től. Október 4-ig nyújthatják be a pártok és más indulók a választási listáikat. És tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori kirendeltségén. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta.
2: Választások 2026.
1: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Ma 13 órakor adják át a köztársasági választási bizottságnak az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási listát a képviselőjelöltek névsorával és a támogatói aláírásokkal együtt. A szerb haladópárt helyi szervezetei tegnap délután kezdték meg az aláírásgyűjtést a rendkívüli parlamenti választásokra. Estig több mint 200 ezer aláírás gyűlt össze, ebből az első 3 órában több mint 170 ezer. A szerbiai pártok és mozgalmak többsége már bejelentette, hogyan vesz részt az október 25-i előrehozott parlamenti választáson. Eddig két meghatározó lista körvonalazódott. Az Alekszandar Vučić államfő és a szerb haladó párt köré szerveződő Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia, valamint az egyetemista mozgalom által állított egyetemista lista az egyetemisták győznek. Számos ellenzéki párt és helyi mozgalom nem indít saját listát, hanem az egyetemistákat támogatja. Közéjük tartozik a Demokrata Párt, az Indulj Változtas Mozgalom, a Zöld Baloldali Front, a Szabad Polgárok Mozgalma, a Dveri, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga. Az Egyesült Szerbia listájához eddig a Szerb Radikális Párt, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja, a Szerb Néppárt és a Munkáspárt csatlakozott. Külön listán indul a Szerbiai Népi Mozgalom, a Szerbia Új Arca és az Ökológiai Felkelés alkotta koalíció, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja, a Szerbia Központ és a Szolidaritás Polgári Mozgalom Szövetsége. A kisebbségi pártok közül önálló indulását jelentette be többek között a Vajdasági Magyar Szövetség. A választópolgárok október 25-én a szerb parlament 250 képviselőjéről döntenek.
2: Választások 2026.
1: Bér- és nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től Alekszandar Vučić. Az üzemanyagárak sem emelkednek, tette hozzá a szerb államfő. Bár az energetikai helyzet nehéz és gazdaságilag indokolt lenne az áremelés, a kormány ezt most nem lépi meg. A közszférában 8, a szociális védelemben dolgozók esetében pedig 12%-os béremelés jön. A nyugdíjak 7,5%-kal nőnek. Az elnök szerint januártól 600 euróra emelkedik a minimálbér, emellett hamarosan több egyszeri támogatást is kifizetnek a polgároknak. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
3: Szerbiában a minimálbér összege január 1-től 600 euró lesz, mondta Alekszandar Vučić. Ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája, tette hozzá az államfő. A közszférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíjak pedig szintén decembertől 7,5%-kal fognak emelkedni. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak. Akinek jelenleg 40 ezer dináros nyugdíja van, annak 43 ezer dinárra emelkedik, ha jól számolom, igen. Akinek 50 ezer dinár a nyugdíja, az 53.750 dinárt kap majd, míg a 30 ezer dináros nyugdíj 32.500 dinárra nő. Vučić kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a kedvezően alakuló gazdasági mutatók, a rekord alacsony munkanélküliség, valamint a lakosság rekordmagas megtakarítása is hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. Az elnök szerint a munkanélküliségi ráta jelenleg 7,2%, ami Szerbia történetének legalacsonyabb értéke. Jelenleg Szerbia történetének legalacsonyabb munkanélküliségi rátájával rendelkezünk, amely 7,2%. Ez rendkívül fontos tényező. Fontos a fizetés, fontos a nyugdíj is, de ha van valami, ami mindkettőnél fontosabb, az a foglalkoztatottsági, illetve a munkanélküliségi ráta. Az egyszeri állami támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. Míg a 6000 dináros egyszeri pénzbeli juttatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják. A nyugdíjasok 20 és 35 ezer dinár közötti támogatást kapnak. Az összeg az augusztusi nyugdíjuk nagyságától függ. A gyermekpótlékra jogosult szülők, a szociális segélyben részesülők és a harcosoknak járó pótlék jogosultjai 25 ezer dináros támogatásban részesülnek. Emellett minden nagykorú állampolgár 6000 dináros egyszeri juttatásban részesülhet, amelyre egyeseknek külön kell jelentkezniük. Az ingyenes részvényekre korábban jogosultságot szerzőknek a 6000 dinár automatikusan kifizetésre kerül.
1: Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori kirendeltségén. Idén 23 hallgató iratkozott be a felsőoktatási intézmény gyógytornász szakirányára. Az oktatás többnyire a Magyar Polgári Kaszinóban zajlik. Bíró Tamara a mikrofonnál.
0: A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kihelyezett képzései 10 évvel ezelőtt indultak el Zomborban. Nem csak Nyugatbácskából, hanem Szabadkáról és Zentáról is jelentkeztek hallgatók az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányára. Nyers Bakó le a Szabadkáról.
4: Engem mindig is nagyon érdekelt az emberi test és a gyógytornászat, illetve szeretnék egészségügyben dolgozni, és nagyon hasznos szakma a társadalomnak, a társadalom egészének.
0: Nagy György Alexandra Zentáról.
5: Nagyon régóta érdekelt ez a szakma, és már középiskolába is ide szerettem volna menni, de nem volt lehetőségem. Így úgy voltam, hogy akkor elvégzek egy egészségügyi középiskolát, hogy legyen valami szakmám, és utána választom a gyógytornász szakot, mivel hogy én nagyon szeretnék segíteni az embereken, és ez volt a legkönnyebb, ami ugye magyarul is van, közel is van, és ezért választottam.
0: Dr. Úri Emese, a Zombori Egészségház igazgatója, a kezdetektől részt vesz a munkában, egyetemi oktatóként segíti a hallgatók szakmai fejlődését.
6: Számomra nagyon fontos ennek a 10 évnek az a hozadéka, hogy a diákok, mikor befejezik a tanulmányaikat, nagy számban itthon maradnak. Nekünk ez nagyon fontos, mert számíthatunk rájuk egy magasabb tudással, tapasztalattal, egy külföldi egyetemen tanultak tulajdonképpen, és ezt most hazahozzák. És ez külön örömet jelent számunkra.
0: A gyógytornász szakirány 8 fél éven keresztül zajlik. A hallgatók a zombori elméleti oktatás mellett különböző szakmai gyakorlatokon vehetnek részt szerbiai és magyarországi egészségügyi intézményekben. Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának dékán helyettese.
7: Nekünk az a célunk, azért jöttünk ide, hogy helyben maradjanak a diákok, tehát azt gondolom, hogy Vajdaság egészségügyének kell az az utánpótlás, amit mi biztosítani tudunk. Fiatalok mobilisek, tehát hogy ez a magyar diák sem biztos, hogy Magyarországon marad, tehát ők is kicsit kalandozhatnak külföldön, de a cél az pont az, hiszen egyszerűbb lett volna csak tágabbra nyitni a kaput, de mi inkább ide jöttünk, hogy ezzel is demonstráljuk, hogy nekünk az a fontos, hogy a diákok itt maradjanak Vajdaságban.
0: Az ünnepélyes tanévnyitón a felsőoktatási intézmény elnökségi tagjainak beszédét az első éves hallgatók fogadalomtétele követte.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
8: Időjárás.
9: Megérkezett a lehűlés Szerbiába, így Vajdaságba is. A mai nap folyamán napos időben van kilátás, 22-23 Celsius fok közötti csúcsokkal. Vasárnap hűvös lesz a reggel, napközben pedig változóan felhős, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás, 26 Celsius fokos csúcsértékekkel.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Reklám.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
12: Pomax.
13: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
14: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: A következő percekben a 12. moholi parasztolimpiáról tudhattok meg többet, amit jövő vasárnap, szeptember 20-án tartanak majd a moholi hangárnál. Peckó Egont kapcsoljuk, aki az Adai Homeland-nek az elnöke. Úgyhogy Egont köszöntöm itt a vonal túlsó végén. Szia!
1: Szia, Sári! Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak!
0: Hát nézzük is, hogy mivel készültök az idei 12. moholi parasztolimpián?
1: Hát egy nagyon tartalmas családi nappal készülünk. Már azért is mondom, hogy családi nap az, mert ugye parasztolimpia, mert a család minden része, vagy minden

0: minden tagja megtalálja ugye a számára a legnagyobb szórakozást. Ugye elsősorban a maga a Palasztolimpia a fő rendezvényvonal, ugye ahol egész nap a versenyző férfiak és nők mérik össze tehetségüket, tudásukat, fizikumokat a nap folyamán különböző olyan játékokban, ami valamilyen szinten kötődik, nem is valamilyen szinten, hanem mindenféleképp kötődik ugye mezőgazdasághoz, mint például a traktortolás, targoncakocsi húzás, gumicsizmahajítás, vagy épp a vasvilával való szalmabála pakolás, és ugyanúgy a férfiaknak is, és egy picit könnyítve a nőknek is. Itt van egy jó élem, tehát van még szabad hely, ha valaki meggondolná magát. Bocsánat. Illetve ugye kísérő programként a főzőverseny, de jó bevált körömpörkölt főzőverseny, amit a saját hagyományos receptükkel lehet tudja készíteni a versenyezni vágyó csapatok, személyek, tehát ez egy külön kísérő program, és ez mellett ugye a leginkább a hölgyeknek tradicionális sós és édes süteményeket nevezhetnek, illetve a férfiak összeméleti tudásukat, akik nem szeretnek magán a játékokon, az a saját készítési pálinkával, ami idén először kerül megrendezésre. Tehát eddig nem volt még erre jellemző, de idéntől pálinka verseny is van, illetve egész nap gyerekprogramok, ingyenes légvár, és délután pedig ügyességi játékok gyerekeknek, a Kreasztor Klub jóvoltából ilyen kézzes foglalkozások, tehát minden, ami szemszájnak ingere, és ez mellett ugye kirakodó vásárral is kedveskedünk az oda látogatóknak.
1: Említetted, hogy van még hely, úgyhogy a csapatok nyugodtan jelentkezhetnek. Hát mondd el nekünk, hogy meddig van a jelentkezés, illetve hogy hány fős csapatokat vártok?
0: Hát ugye két kategóriába várjuk a jelentkezőket, mind a kettőben van még néhány hely. Az első ugye a maga a parasztolimpiai játékok, aminek a címét meg lehet ugye nyerni, mint a falu parasztja, vagy a falu parasztasszonya. Ötfős férfi és női, ötfős női csapatok jelentkezését várjuk. Ennek a határideje csütörtök este, vagy még a helyek be nem telnek. Illetve a másik része az pedig ugye főzőverseny, ott is még van néhány szabad hely, annak a nevezési határideje péntek. Oda pedig nincs létszámhoz kötve, tehát akár menjen, tehát oda csak annyit kell hozni, hogy az embereknek maguknak bográcsot, jó kedvet, és ugye a főzni vágyás szeretetét.
1: Ugye említetted, hogy a házi pálinkák is megmérettetik idén magukat első alkalommal. Hát erre a versenyre milyen pálinkákat vártok? Ki az, aki zsűrizni fogja ezeket a nedüket?
0: A zsűrizést a kis Mária fogja végezni, neki egyébként hasonló magas főiskolai végzettsége is van, mint ami konkrétan ugye a borászat, meg a borászathoz kötődő, illetve emellett ugye maga a párlatoknak a mesterségét tanult el főiskolai szinten, és ezért is gondoltuk, hogy ő lenne a legalkalmasabb személy, aki a zsűrit tudná irányítani, hogy tudna zsűri elnöke lenni a pálinkák megmérettetésében. Konkrétan nincs meghatározva, hogy milyen pálinkával jöhetnek az emberek, viszont általában azt szoktam mondani, hogy bárki föl is hív, hogy milyen pálinka, akkor mindig azt mondom, hogy azt a pálinkát hozzák, amelyre a legbüszkébbek, amit ők főztek, és a legbüszkébbek, és boldogan fogyasszák otthon, és dicsekednek vele a társaságokban.
1: Mit nyerhetnek a legjobbak? Most itt gondolok a magára, a parasztjátékokra. Mi az, amit ebben a versenyben nyerhetnek a legjobbak?
0: Hát mint minden évben jószágokat szoktunk felajánlani az első három helynek, mégpedig az első helyezett egy birkát vihet magával haza, a másik helyezett kettő malacot, a harmadik helyezett pedig egy malacot, ami ugye már akkora méretben, hogy már akár meg lehet otthon a társasággal forgatni. Meg ez mellett szokott még lenni, tehát különböző felajánlások által még ilyen kis kísérő ajándék is, akár 5 liter gépolaj, vagy méz, vagy egyéb ilyen jutalmak, meg hát persze mellette a kupa, amit az első helyezett nyer meg, mint a falu parasztja, vagy a falu paraszt asszonya cím. Ugye csak annyit kiemelnék, hogy a férfiak és a nők külön fognak versenyezni, külön is vannak értékelve és pontozva, ezért más ajándékok is várnak rájuk, vagy jutalmak is várnak rájuk.
1: Egyébként ugyanazok a versenyszámok vannak a férfi kategóriában is, mint a női csapatoknál, vagy azért van változás a játékok terén?
0: Hát többnyire próbáltuk azt, hogy ne tegyünk különbséget a hölgyek és az urak között, hanem hogy mégiscsak azt, hogy mérettessék meg magukat ugye azokban a versenyekben. Csak a hölgyeknek annyiba kedvezünk, hogy például nem 50 kilós zsákot kell a hátukon cipelni, hanem valamennyivel kevesebbet, tehát ez a 20-30 kiló, ha jól tudom. Bár még nem avattak be ingem részletesen a játékszervezők, de emellett még ugye például szokott lenni, hogy tavaly bevezettük ezt a Szalmabála torony építő versenyt, és akkor ott mondjuk nekik nem kell a 10 bála magasra megépíteni ezt a tornyot, nem elegendő például 8 bála magasra megépíteni. Tehát ilyen fajta kis könnyítéseket szempésztünk bele a hölgyeknek. De épp ahogy észrevettük, hogy például a gumiforgatásban is igaz, hogy kisebb gumit kaptak a hölgyek, ugye abroncsot, kisebb gumit kaptak, viszont a naggyal is bőven boldogultak volna. Azért látszott, hogy szinte majdnem, hogy már dobálták, amilyen gyorsan tudták forgatni.
1: Hát az adrenalin is biztos hajtja ilyenkor a versenyzőket, a hölgyeket igen, is, úgyhogy nincs akadály senki előtt. Rátérnék még így a versenyszámok mellett, hogy zenés, táncos mulatság is lesz, itt kicsit lesek a plakátotokon. Mivel várjátok a kilátogatókat?
0: Tavaly elindultunk azon a vonalon, hogy feldobhatnánk egy kis sztár vendéggel, vagy sztár föllépővel is az estet, ugye, vagy a napot, a nap végét. És ugye tavaly ennek apropóján a Szivárvány együttes szórakoztat az ellátogatókat. Idén viszont ugye egy olyan személyt kerestünk, aki sokunknak a vasárnapi ebéd mellé szokott kedveskedni valamilyen kis nótával vagy dallal, ugye, hogyha fölcsapjuk a Sláger TV-t, vagy a Mulatós TV-t, nem is tudom pontosan hány ilyen fajta adás van. És ugye az egyik sztár vendég, az Bunyós Pityu lesz. Hál' Istennek sikerült elrendezni, hogy itt tudjon lenni. Illetve épp az imént beszéltem telefonon, és már nagyon-nagyon várja, hogy ellátogasson Vajdaságba, mert nagyon szereti, mondja, hogy imádja a vajdasági vendég, szeret a vajdasági embereket. Úgyhogy már nagyon vár, hogy itt legyen, hogy Bunyós Pityúval fogunk kedveskedni 6 órától, és amikor Bunyós Pityú ugye befejezte az ő mulatós műsorát, utána pedig az adai bohém fiúk, akik már jól bejáródott, sőt már a 12. parasztolimpián ugye itt vannak, tehát ők az összes parasztolimpiát végigkövették, és az esti zármulatást azt ők szokták tartani, ott körülbelül 8 óra magasságában kezdenek, és akkor ugye a rendezvény végéig.
1: Ugye most itt beköszöntött egy kicsit az ősziesebb időjárás, hogyha, ne adj Isten, esősre fordul az idő, akkor mi lesz a 12. Moholi Parasztolimpiával? Meg lesz tartva, és esőben dagonyáznak a versenyzők, vagy hogy néz ez majd ki?
0: Hát volt már rá példa egyébként, hogy borongós, esős idő alatt volt megszervezve a Parasztolimpia, de hála Istennek ez nem szokta a kedvüket szegni az embereknek. Úgyhogy mindenféleképp, hogyha ha esni is fog az eső, persze nem úgy, mint hogyha Dézsából öntenék, de ha esni fog az eső, abban az esetben is meg fogjuk tartani a rendezvényt. Főleg azért, mert van rendelkezésünk rá egy hatalmas hangár, és például ott a főzők azok, akik nem hozza maguknak sátrat, ott oda be tudnak húzódni, hogyha szükséges, hogyha annyira rossz lenne az idő, illetve a játékosok azok pedig ugye nem számít, hogy rossz az idő, vagy jó az idő, a földművesek ugyanúgy földművesek, tehát, hogy ugyanúgy szoktak dolgozni esőben is, hogyha kell, és akkor épp beszéltük is néhány versenyzővel, hogy ők nem ijednek meg a rossz időtől, tehát mindenféleképp meg lesz tartva az esemény.
1: Egon, én nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál az idei Parasztolimpia programjáról. Hallgatókat pedig akkor emlékeztetjük, hogy van még hely, lehet jelentkezni úgy a csapatversenyekre, mint a főzőversenyre, úgyhogy csekkoljátok a Homeland Ada Facebook oldalát, illetve a 12. Moholi Parasztolimpia eseményét. Egon, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, további szép napot kívánok mindenkinek.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnálra Fek Violetta.
8: Választások 2026.
10: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Ma 13 órakor adják át a köztársasági választási bizottságnak az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási listát, a képviselőjelöltek névsorával és a támogatói aláírásokkal együtt. A Szerb Haladó Párt helyi szervezetei tegnap délután kezdték meg az aláírásgyűjtést a rendkívüli parlamenti választásokra. Estig több mint 200 ezer aláírás gyűlt össze, ebből az első 3 órában több mint 170 ezer. Az egyetemisták pénteken kezdték gyűjteni az aláírásokat, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű listához, az akció pedig ma is folytatódott Szerbia több pontján. Kragujevácon a közjegyző késése miatt a tervezetnél később kezdődött az aláírásgyűjtés, ennek ellenére már kora reggeltől egyre több polgár gyülekezett. Hosszú sor alakult ki az egyetemista lista aláírásgyűjtő pontján Pancsovánál, Belgrád több helyszínén szintén nagy tömeg gyűlt össze, Nizsben is sorok alakultak ki azokon a helyszíneken, ahol az aláírásokat gyűjtötték.
8: Választások 2026.
10: Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg az Entai Városnapok program sorozata az Entai csata 329. évfordulója alkalmából. A népkert környékén kirakodóvásár, kézműves termékek, gasztronómiai kiállítás és gyermekprogramok várták a látogatókat, miközben jótékonysági gyűjtést is szerveztek. A szeles időjárás miatt a hőlégballonok felszállása elmaradt, a koncertek azonban annál nagyobb sikert arattak. A programot Sóti Júli és a Színszik ezt nyitotta, őket az Amadeus Band követte, majd késő este Márko Zsigmanovit lépett színpadra. A városnapok ma is folytatódnak, délután a legkisebb gyermekeket várják, este pedig Ladány Bene 27 és a Parnograszt ad koncertet. A Parnograszt fellépését tűzi játék előzi meg, míg kedvező időjárás esetén a tegnap elmaradt hőlégballon bemutatót is megtartják.
0: Sport.
10: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata ma este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapat az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A meccs 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén, a legmagasabb nappali értékek 22 és 26 Celsius fok között alakulnak. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Test, lélek, jó közérzet.
1: Minden, ami segít, hogy jobban érezd magad a bőrödben.
0: Egészségpercek a Pannonpresszóban, szombatonként 13 óra után.
1: Google helyett inkább szakértőkre vagy kíváncsi? Nincs orvosi szakzsargon, nincs pánikkeltés, csak érthető válaszok és praktikus tanácsok. Egészségpercek a Pannonpresszóban.
2: Nagy Gellért Béla 10 éve folyamatosan részt vesz a Magyar Kanizsai Úszó és Futó Fesztiválon. Sikert sikerre halmoz a sport meghatározó része az életének. Ő az első zentai félmaraton ötletgazdája, azóta is szervezője. A kitartásról, a futásról, a sikereiről kérdezte Edina kolléganőnk. Ezt a beszélgetést hallhatjátok az egészségpercekben.
3: Számodra mit jelent a futás, vagy mit ad maga a futás? A versenyzést, a közösséget, a közösségi összekapcsolódást, kovácsolást, vagy igazából az önmagaddal való küzdelem az, ami motivál?
4: Hát a futás igazából nagyon régóta nekem már egy mentőrem. Rengetegszer megoldotta a problémámat, hogyha mondhatom így, ugyanis ugye az embereknek adódnak nehézségei van, hogy olyankor azért esik jó a futás, hogy átvészüljünk egy nehezebb időszakot, aztán ha boldog az ember, akkor azért megy elfutni. Hogyha éppenséggel túl pihent, akkor pedig azért, most nálam itt az a helyzet, hogy ez valójában valamikor egy mentő volt, amiben én megkapaszkodtam, és utána, ahogy ugye mentem bele a hónapokba, az évek, ahogy teltek el, egyre jobban ugye kialakultam, és mára már egészen komolyan, versenyszerűen nézem, ma most már elég jó ideje ezt a sportot. És van belül egy motiváció, egy erő, ami soha nem engedi ezt. Tehát, hogy nem az van, hogy most ma nincs kedvem futni, tehát, hogy mindig kimegyek. Tehát az elképzelhetetlen az életem az nélkül, szóval, hogy ne fussak. Tehát ez így. De mondom, az mellett, hogy rengeteg nehézségem vitt át, most már inkább versenyzőként nézek, mint sportoló nézek erre a sportágra. Úgyhogy valójában az életemnek ezt a fejét teljesen betölt, és azt mondanám, hogy nélküle nem tudnék lenni.
3: És egyébként hogyan változott a hozzáállásod, vagy a teljesítményed, hogyha teszem azt az elmúlt 10 évet nézzük a futáshoz?
4: Hát ugye általában az úgy néz ki, szerintem nagy része futónál, hogy először elkezdi, tehát ugye mondom, jönnek esetleg nehézségek, vagy éppen azért, mert boldog, jókedvű, azért fut egyet, és aztán annyira hiányzik a szervezetnek, maga az embernek, az elmének, hogy másnap is kimegy, harmadnap is kimegy, és egyszerűen azt vesz észre, hogy már rendszeresen fut, nem tud nélküle megérni, aztán pedig ugye egyre mélyebben próbál, akkor már jön egy verseny, esetleg akkor ott néz már egy időeredményt, akkor a következőre az, ha sikerül, megjavuljon, és így, és egyre jobban, és egyre jobban, ami viszont a végén már teljesen, tehát úgy mondom, hogy az emberek 80%-át, aki elkezdi egyszer, tehát az idő múlásával versenyzővé teszi, és így alakult ez nálam is, hogy teljesen átformálódtam. Már az első évben tudtam én, hogy valószínűleg több lesz ez, mint futkározás, mert mindig is bennem volt ilyen versenyszellem, szeretek azért megharcolni egy helyezésért, és innentől kezdve aztán már csak az volt, hogy így fejlődjek folyamatosan 10 év. Hát voltak hullámvölgyek, az elején a 2-3 évig stagnáltam, nem tudtam előrépni, akkor segítséget kértem minden, onnan egy kis tanácsot, hogy lehetne fejleszteni, hogy lehetne előre haladni. És akkor így folyamatosan, ugye az embernek kell idő még megtapasztalja, nem mindegyiknek ugyanaz az edzés fajta felel meg, attól eltérően, hogy mondjuk mindenki, és az adott személy, vagy egy másik is ugyanarra a távra készül, nem mindenkinek ugyanaz felel meg. Ezt ki kell tapasztalni, folyamatosan tesztelem a szervezetemet, az elmémet, hogy mik azok az edzések, amik előbbre tudnak vinni, ugyanis van egy bizonyos szint, ahol megreked a futó, és van, hogy akár 2-3 évig nem tud előre haladni, ezt le kell gyűrni, ezen tovább kell lesni, ezt csinálni kell, és egyszer csak jön a változás. És így történt ez nálam is 2018 után folyamatosan tudtam fejlődni, és aztán ugye, ahogy múlnak az évek, szintet is kell tartani, szóval elég komplex dolog, de mindenképpen megéri.
3: És hogyha felhetesszük most a zentai vagy a magyar kanizsai eseményt, akkor milyen más versenyeken vettél részt, vagy azokon milyen eredményt értél el?
4: Hát elég sok versenyen részt vettem, most már 12 éve benne vagyok a futás világában. Hogyha nézem a csapatfutásokat, akkor 18-ban a zentai bandával körbefutottuk a Balatont. Itt abszolút második helyezést értünk el csapatban. Voltak olyan szakaszok, amit teljesen megnyertem, pedig több mint 10 000 versenyző átfutott rajta. Akkor Márténon vettünk részt egy 6 órás versenyen 2022-ben, ott is nagyon szuperul jöttünk csapatban, akkor az egyéni versenyben Omisba 2018 óta tartom a 6 kilométeres távnak a pályarekordját. Szabadkán is rengetegször részt vettem, ott is általában dobogós vagyok, voltam. Tehát Szerbia területén horvátokhoz járok, még magyar inkább most ugye szeretnék majd későbbiekben még távolabb helyekre eljutni, de legtöbbet ugye Szerbiában, és akkor vannak utcai futások, meg az atlétika. Az atlétika pályán is részt veszek jelenleg a Spartaknak, futok Szabadkának. Na, az egy kicsit más világ, de azt mondom, hogy járom a környéket szépen.
3: Milyen következő célt tűztél ki magadnak? Akár az idei évre vonatkozóan, akár pedig mondjuk egy következő 2027-es futás területén lévő cél?
4: Igen, ami a versenyzést illeti az idei évre kitűztem, ugye nem sokára részt veszek a top olyan megrendezések Pál Szendorovics emlékversenyen, ahol az 5 kilométeren szeretnék újra időt javítani, ugyanis a 2027-es célom közé tartozik az, hogy 31 percen belül fussam a 10 kilométert, ami egy elég komoly felkészülési folyamatot igényel, egy elég nagy terhelést, és akkor lesznek így időközben ilyen megállók a versenyek, amik ugye inkább a kigyorsításra fókuszálnak. Hát igazából 35 éves koromra terveztem megtenni ezt a célt. Én nem gondolom, úgy érzem, hogy addig még az ember nem foglalkozik vele, addig nem okoz problémát, hogy most ugye az ember, tehát ne engedje el magát ahhoz, most, hogy most egy kicsikét megy bele az évekbe. Ez egy elég nagy cél, van mitre javítanom, elég sokat kell rajta dolgoznom, de én úgy gondolom, hogy az ember céltalanul nem jó tudja, de nem reálisan lássa a dolgokat, az embernek nincsenek célja, úgyhogy a 27-es célom közé az, hogy ugye a 10 km 31 perc alatt legyen.
3: Hát azért nem semmi. És hogyha már említetted a felkészülést, hogy ez azért egy picit komolyabb lesz, akkor hogyan készülsz így ebben az esetben például? Hogyan teszi ki a futás a napodat?
4: Igen, hát az elmúlt években ugye kialakultak itt nálam edzésformák, amiket ugye végeztem, és ugye már az ember ki tudja tapasztalni, hogy mik azok, amik megfelelnek, mik az, amiket esetleg kicsit korrigálni kell. Ez mellett folyamatosan tanulok is. Tehát úgy, tehát nagyon elkerülhetetlen a mentális és a fizikai edzés is hozzá. A hozzáállás is mindenképpen fontos, például az, hogy újításokat vittem be, például, hogy egy adott versenyhez ne úgy álljak hozzá, ami ugye következik, hogy hát a az adrenalint megpróbálom pozitív irányba átfordítani, nem az, hogy most esetleg egy kicsikét megrettenek, hogyha komolyabb ellenfelek vannak. Volt már rá például előző esetekben, és akkor volt, hogy nem úgy sikerül egy verseny, hogy most esetleg egy kicsikét megrettenek, hogyha komolyabb ellenfelek vannak. Volt már rá például előző esetekben, és akkor volt, hogy nem úgy sikerül egy verseny. Tehát ilyen apró korrigációk vannak, hogy a hozzáállás, illetve az edzés.

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

0: Ennyi volt már a Panopresszó, én szép hétvégét kívánok mindenkinek. Hétfőn is tartsatok velünk 8 és 14 óra között. Zeci, Zvekán Péter számít majd a figyelmetekre. Én búcsúzom most tőletek, sziasztok!
1: A Panopresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta.
6: Választások 2026.
8: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista képviselői benyújtották a köztársasági választási bizottságnak a rendkívüli parlamenti választásokon induló 250 képviselőjelöltjük listáját. Több mint 220 ezer támogatói aláírás gyűlt össze. Az egyetemisták pénteken kezdték gyűjteni az aláírásokat. Az egyetemista lista az egyetemisták győznek elnevezésű listához. Az akció pedig ma is folytatódott Szerbia több pontján. Kragujevácon hosszú sor alakult ki, valamint Pancsován és Belgrád több helyszínén. Ma Nisben három helyszínen is gyűjtik az aláírásokat. Újvidéken pedig szeptember 13-ára, vasárnapra hirdették meg az akciót.
6: Választások 2026.
8: Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a Zentai Városnapok program sorozata a Zentai csata 329. évfordulója alkalmából. A Népkert környékén kirakodó vásár, kézműves termékek, gasztronómiai kínálat és gyermekprogramok várták a látogatókat, miközben jótékonysági gyűjtést is szerveztek. A szeles időjárás miatt a hőlégballonok felszállása elmaradt, a koncertek azonban annál nagyobb sikert arattak. A városnap ma is folytatódik. Délután a legkisebbeket gyermekprogramok várják, este pedig a Ladány Bene 27 és a Parnograszt ad koncertet. A Parnograszt fellépését tűzi játék előzi meg, míg kedvező időjárás esetén a tegnap elmaradt hőlégballon bemutatót is megtartják. Közös élményekkel és tartalmas programokkal indították a tanévet a Majsai úti általános iskolában. Családi napot szerveztek. Bognár Beáta, a Majsai úti általános iskola igazgatója szerint az esemény célja az, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok néhány kötetlen, vidám órát tölthessenek együtt, ezzel is erősítve az iskolai közösséget.
0: Időjárás.
8: Szabadkán is környékén jelenleg 20 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén a délután folytatásában is, gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. Vasárnap hűvös lesz a reggel, napközben pedig változóan felhős, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A minimumok 11 és 16, a maximumok 23 és 26 Celsius fok között alakulnak.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Reklám.
10: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
11: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
13: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
14: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
15: Bomax.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.

0: score és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: 15 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta.
10: Választások 2026.
12: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista képviselői benyújtották a köztársasági választási bizottságnak a rendkívüli parlamenti választásokon induló 250 képviselőjelöltjük listáját. Több mint 220 ezer támogatói aláírás gyűlt össze. Az egyetemisták pénteken kezdték gyűjteni az aláírásokat. Az egyetemista lista az egyetemisták győznek elnevezésű listához. Az akció pedig ma is folytatódott Szerbia több pontján. Kragujevácon hosszú sor alakult ki, valamint Pancsován és Belgrád több helyszínén. Ma Nisben 3 helyszínen is gyűjtik az aláírásokat. Újvidéken pedig szeptember 13-ára, vasárnapra hirdették meg az akciót.
10: Választások 2026.
12: Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a Zentai Városnapok program sorozata, a Zentai csata 329. évfordulója alkalmából. A Népkert környékén kirakodó vásár, kézműves termékek, gasztronómiai kínálat és gyermekprogramok várták a látogatókat, miközben jótékonysági gyűjtést is szerveztek. A szeles időjárás miatt a hőlégballonok felszállása elmaradt, a koncertek azonban annál nagyobb sikert arattak. A városnap ma is folytatódik. Délután a legkisebbeket gyermekprogramok várják, este pedig a Ladány Bene 27 és a Parnograsztat koncertet. A Parnograszt fellépését tűzijáték előzi meg, míg kedvező időjárás esetén a tegnap elmaradt hőlégballon bemutatót is megtartják. közös élményekkel és tartalmas programokkal indították a tanévet a Majsai úti általános iskolában. Családi napot szerveztek. Bognár Beáta, a Majsai úti általános iskola igazgatója szerint az esemény célja az, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok néhány kötetlen, vidám órát tölthessenek együtt, ezzel is erősítve az iskolai közösséget.
9: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén a délután folytatásában is, gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. Vasárnap hűvös lesz a reggel, napközben pedig változóan felhős, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A minimumok 11 és 16, a maximumok 23 és 26 Celsius fok között alakulnak.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Panorádió. Neked szól.

0: programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Október 4-ig nyújthatják be a pártok és más indulók a választási listáikat. Az Unikornis című produkciót a jövőben a Szabadkai Népszínház saját repertoárján játssza tovább. Családi napot szerveztek a Szabadkai Majsai úti általános iskolában. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Rafek Violetta.
6: Választások 2026.
8: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista képviselői benyújtották a köztársasági választási bizottságnak a rendkívüli parlamenti választásokon induló 250 képviselő jelöltjük listáját. Több mint 220 ezer támogatói aláírás gyűlt össze. A dokumentumokat a szerb haladó párt elnöke Milos Vučević, valamint a párt tisztségviselői és koalíciós partnerei, köztük Ana Brnabić, Darko Glišić, Adriana Mesarović és Siniša Mali adták át a választási bizottságnak. Az egyetemisták pénteken kezdték gyűjteni az aláírásokat, az akció ma is folytatódott Szerbia több pontján, Kragujevácon hosszú sor alakult ki, valamint Pancsován és Belgrád több helyszínén. Nisben három helyszínen gyűjtik az aláírásokat, Újvidéken pedig szeptember 13-ára vasárnapra hirdették meg az akciót. Az október 25-i előrehozott parlamenti választások kapcsán a Köztársasági Választási Bizottság elfogadta a választási folyamat ütemtervét. Ez meghatározza a jelölt listák benyújtását, a választói névjegyzék lezárását és a kampánycsend határidejét is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
9: Október 4-ig nyújthatják be a pártok és más indulók választási listáikat az október 25-i előrehozott parlamenti választásra. Ugyanez a határidő vonatkozik a nemzeti kisebbségi lista státuszának megállapítására irányuló kérelmekre is. A választói névjegyzéket október 9-én zárják le. A választópolgárok eddig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe, illetve az abban szereplő adatok módosítását. A külföldön tartózkodó szerbiai állampolgárok pedig október 3-áig jelezhetik, hogy külföldön szeretnének szavazni. A kampánycsend október 22-én éjfélkor kezdődik, és egészen a szavazóhelyiségek bezárásáig, október 25-én este 8 óráig tart. A szavazóhelyiségek aznap reggel 7 órakor nyitnak ki. A választópolgároknak legkésőbb október 19-éig kell megkapniuk a szavazásról szóló értesítést. A választás napján a szerbiai állampolgárok lila színű szavazólapon adhatják le voksukat. A szavazóurnák szabályosságának ellenőrzésére szolgáló kontrollap fehér színű lesz. A választási bizottságoknak a szavazóhelyiségek bezárását követően 96 órán belül kell elkészíteniük az összesített eredményeket. A parlamenti mandátumokat pedig a választás végleges eredményének közzétételét követő 10 napon belül osztják ki. Vladimir Dmitrijevics, a köztársasági választási bizottság elnöke közölte, hogy a választási megfigyelők számára lehetővé teszik, hogy az ország valamennyi szavazóhelységében figyelemmel kísérjék a választási folyamatot.
6: Választások 2026.
8: Hazatért az Unicorn is. A Veszprémi Petőfi Színház megrázó erejű produkcióját a jövőben a Szabadkai Népszínház saját repertoárján játssza tovább. Az Unicorn is egy önéletrajzi ihletésű monodráma, amely Pesic Mónika, a Szabadkai Népszínház 2024-ben elhunyt színésznőjének történetét dolgozza fel. Balázs Andrea mikrofonnál.
0: Az Unicorn is igaz élettörténet a rákkal való küzdelemről, a feltétlen életszeretetről és az emberi méltóságról. A megrázó erejű monodrámát a Szabadkai Népszínház néhai tragikus sorsú színésznője Pesic Mónika kezdte el írni, a munkát pedig Topolcsányi Laura fejezte be. Nagyon személyes történet, hiszen Szorcsi Kriszt egy olyan szereplő életét közvetíti, aki maga már nem tudta eljátszani a saját történetét.
10: Megkérdeztek, hogy vállalnám-e ezt, akkor az az első, a riadság első hangja az az volt, hogy nem, ezt nem lehet, ezt ember nem csinálhatja meg. És akkor azt mondtam, hogy jó, most itt félre kell tenni az embert, aki én vagyok, hanem őt kell nézni, a másik embert, aki pedig ezt el szeretné mondani, és én hozzám érkezik a feladat, és akkor én azt mondtam, hogy akkor, hogyha az Árpád, Csernik Árpád azt mondja, hogy ő el tudja képzelni, hogy a Mónikát én játszom el, akkor ez nem lesz kérdés továbbiakban.
0: A szöveg formálódásának kezdetétől ott volt Mónika mellett férje, Csernik Árpád is, aki később az előadás szerb nyelvű változatának fordítója lett. Így számára ez a munka nem egyszerű fordítás. Egy olyan történetet ültetett át egy másik nyelvre, amelynek minden mondata személyes emléket is őriz.
11: Egy csodálatos ember, rendkívül erős, ugyanakkor egy fantasztikusan tehetséges és egy nagyon szerény ember, aki még a saját kihívásaival, a saját nagyon komoly küzdelmeivel is másoknak szeretett volna, vagy másoknak szeretne így közvetetten is segíteni.
0: Az előadás nem pusztán egy betegség történet, és alapvető kérdése, hogyan lehet az életet akkor is szeretni és értékelni, amikor az ember tudja, hogy véges. Az Unicorn és az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt is tiszteleg. Az előadást Tasnádi Csaba rendezte.
12: Nagyon jó volt együtt, és szorítok nagyon a további sikereitekért.
8: Közös élményekkel és tartalmas programokkal indították a tanévet a Majsai úti általános iskolában. A családi nap célja az volt, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok az iskolai hétköznapokon kívül is találkozzanak, kikapcsolódjanak és együtt töltsenek egy délelőttöt. Halász Zoltán riportja.
13: A családi napra teljes diáktársaságok is érkeztek. Patrikéknál a sportolási lehetőségek, elsősorban a kosárlabda volt a befutó. Patrik Palkovics.
14: Hogy eljöttél ma? Mi az, ami tetszik itt, a hangulat?
15: Ha programok is, a barátkozni.
14: Hány baráttal jöttél, ezt úgy meg tudod számolni?
15: Nem.
14: Szóval sokan vagytok?
15: Sokan.
13: A különféle labdajátékok mellett népszerű volt az akadálypálya is, amit kíváncsian próbáltak ki még a legkisebbek is. Bálint Balázs.
14: Hol voltál most? Mit csináltál?
16: Futtattam a Cseszkóval.
14: És sok barátod van itt? Hogy érzed magad?
16: Nagyon jól érzem magam.
13: Bálint Zoltán szerint egy iskola közösség életében fontos, hogy legyen lehetőség ehhez hasonló kötetlen találkozásokra, ahol a szülők és a diákok is megismerhetik egymást.
17: Jó, így évkezdés után úgy hiszem, hogy elég
14: jó, tehát egyrészt mi is, hogy tehát a gyerekeink is, hogy egymás között kicsit, meg az osztályok is egymás között kicsit vegyüljenek, meg hát a szülők is azért, hogy is mondjam, jobban megismerjük egymást, akár az osztályon belül, akár azon kívül.
13: Halász Brigitta szerint az iskola arra törekszik, hogy a magas színvonalú oktatás mellett olyan közösséget is teremtsen, amelyben a diákok és a szülők egyaránt otthonosan érezhetik magukat.
17: Szerintem nagyon jó kezdeményezés, remélem, hogy minden évben meg lesz ezután is tartva, mert nagyon jó ötletnek tartom, és remélem, hogy minden évben még többen el fognak jönni, kedvet kapva az előző évek tapasztalásai alapján.
13: Bognár Beáta, a Majsei úti általános iskola igazgatója szerint az esemény célja az, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok néhány kötetlen, vidám órát tölthessenek együtt, ezzel is erősítve az iskolai közösséget.
18: Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk természetesen arra, hogy a tanulóink minőségi oktatást kapjanak és korszerű, biztonságos munkafeltételek mellett tanulhassanak, de én úgy gondolom, hogy egy iskolai közösség akkor az igazi, hogyha a tanulók, a szülők, a kollégák jól is érzik maguk ebben az iskolában, és ezt a közösséget próbáljuk folyamatosan építeni és erősíteni, és ezt a célt szolgálja a mai és az ehhez hasonló rendezvények is.
13: A családi napon a diákok kötetlen formában közvetlenül a szakemberektől is tanulhattak. Rendőrök, tűzoltók és mentősök mutatták be számukra munkájukat.
8: A pontos idő 4 óra 10 perc.
5: Időjárás.
19: Megérkezett a lehűlés Szerbiába, így Vajdaságba is. A mai nap folyamán napos időben van kilátás, 22-23 Celsius fok közötti csúcsokkal. Vasárnap hűvös lesz a reggel, napközben pedig változóan felhős, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás, 26 Celsius fokos csúcsértékekkel.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák,

0: és még sok más.
1: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
0: Cirada Ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
0: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
0: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Pannon Rádió.
5: Az interneten
4: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.

0: reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
8: Ez a Pannonrádió.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Akkor és most.
5: Hey now, you're an all-star.
4: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz. Jelentette be közösségi oldalán közzétett videóban dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Mint fogalmazott, a párt célja, hogy a következő parlamenti ciklusban is képviselje a magyar oktatás, kultúra és tájékoztatás ügyét, valamint a vajdasági magyar települések fejlesztését. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Lila színű szavazólapokon voksolhatnak a szerbiai állampolgárok az október 25-i előrehozott parlamenti választáson. Erről a köztársasági választási bizottság döntött. A testület tagjai három szín, a lila, a barack szín és a kivi közül választhattak. Egyhangulag a lila mellett döntöttek, míg a szavazó urnák szabályosságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrzőlap fehér lesz. Minden újszülött gyermek édesanyja pályázhat falusi ház vásárlására Szerbiában, életkortól függetlenül. Erről a szerb kormány döntött pénteken. A kabinet módosította az idei évre vonatkozó programot, amely visszanemtérítendő támogatást biztosít vidéki ház és a hozzátartozó telek megvásárlására. A változtatással az újszülött gyermekek édesanyáira is kiterjesztették a pályázati lehetőséget, és számukra nem szabtak felső korhatárt. A program célja, hogy támogatást nyújtson azoknak, akik falusi környezetben szeretnének otthont teremteni.
0: Pannon Rádió.
2: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: kátyú az úton, az is én vagyok. Ki is kerülhetsz, de akkor is ott maradok. Néha betemet az eső, ahogy halad el. Nincs az az anyag, ami előnyösen takar el.
1: Voltam én mindennek a legalján, most meg a tetején is unom már. Néha törmelékként lebegek, semmi klisé, semmi közhelyek.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Topcore és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav,